0: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat
6: még több zene!

0: have fun now.
1: Szia!
2: Szia!
1: Tudsz ugrálni?
2: Igen, tudok is, te?
1: Én is. És képzeld el, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
2: És tudok segíteni?
1: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
2: Köszönöm szépen!
1: Szia!
2: Szia!
3: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

fiatalság, de a legszörnyűbb az volt az egészben, azaz bizony.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Bitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.
2: Kész. A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Legyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, unhat hallgat.
6: Még több! Több! Még több zene!
7: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Ez a reggel is úgy indult, mint a többi. Szürkén, egyhangúan.
1: De aztán jött...
0: És minden megváltozott.
2: Mostantól kezdve az emberiség két táborra szakadt. Akinek van rá szüksége, és akinek lesz.

0: most jött el az idő. És kevés mixakítás. Tölts velünk az időt, hogy szórakoztassunk.
1: Van, ahol csak mai megy. Van, ahol a régi. Nálunk persze mindaz, amelyiket kéri.

Hello, hello! Jó reggelt kívánok minden kedves Beatang jó rádió hallgatónak! 2026. augusztus 9-e. Délelőtt 9 óra 35 perc.

Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a Bitangyó Rádió Chat, talán hát nem vagyunk még túl sokan, vannak akik igazolatlanul vannak táncol, ugye távol. Na jó, kezdődik ez a mai nap. Szóval igazolatlanul vannak távol, mert hogy azt hitte Tika, hogy a piacon vannak, és küldött is erről képet, ahogy Zsóval és Maskurával piacoznak, nejlonkát keresnek, hát remélem, hogy találnak, mert én simán el tudom képzelni Tikát egy nejlonkában. Aki nem tudná, mi az a nejlonka, az az otthonka, amire ugye nem találta jó szót annak idején Szil, és már közszájon forog a dolog. Köszönöm szépen Csámpás Rozinak, aki jó adást kívánt, Puszin Pistának is, nagy ölelés nektek. A háttérben szeretettel köszöntöm Erikát, vagyis Musút és Tündért. Jó reggelt, jó adást, jó adit kívántak nekem, köszönöm.

van velem Vida Erikám is. Szép jó reggelt, jó műsorvezetést már vagyunk. Szép napot neked és mindenkinek. Puszi, puszi ölelés neked is, Lacinak is. Köszönöm, hogy itt vagytok. A mai műsort egy mosolyjal kezdtem, ennek az volt az oka, hogy a következő üzenetet kaptam. Legyen olyan a napod, amilyennek szeretnéd. Igazán pontosan nem tudom meghatározni nektek, de legalább egy ilyen 8-9 éve. De lehet, hogy 10, lehet, hogy már a kezdetek, majd lehet, hogy utána fogok járni, hiszen megvan az összes műsorom, rögzítve van. De szóval nagyon-nagyon hosszú éve így búcsúzom el tőletek. Legyen olyan a napotok, az estétek, a hetetek, amilyennek szeretnétek. Most ezzel kedveskedett nekem Kacajka. Azért ehhez kívánok mindehez a lehető legjobbat neked és mindenki másnak. Puszi-puszi ölelés oda is. Köszönöm szépen.

igazán fantasztikus dolog, hogy vannak ilyen begyökerezett, bebetonozott cseteseink is, ahogy írja kedves Csámpás Rozin. Itt van velünk Szilárdunk is, szia kis oroszlám, már várlak, szép vasárnap délelőtöt mindenkinek, egy jó adást, köszönöm szépen.

mai napon is válogattam nektek egészen friss, egészen új dalokat. Aztán jönnek természetesen lemezek is, lesznek nagyon-nagyon retro magyar percek is.

És megébredt az éjszakai bulizós csapat is. Vagy nem csapat, csak kettesbe vagytok. Szeretettel köszöntöm Szituskát és Józsefet. Itt a drágám, kedves Andra, sok szeretettel.

ide kis cukker. Ijájós, éneklős kis oroszlán kaptam itt a Bitangyó Rádió cseten.

Tanulva Pinocchio hibájából, hogy nagyon hamar lemerül a mikrofonja, ezért én ezt a megoldást nem szeretném alkalmazni. Viszont az, hogy a dróttal mászkáljak itt a lemezek és minden között, annak megint nincs értelme, úgyhogy így marad a mikrofon állvány. El tudjátok képzelni azt, hogy nekem

Na hát akkor lemezezem egy kicsit. Első körben jöjjenek a külföldi előadók. The Cranberries és a Zombit a Bitangyó Rádióban. Közben megérkezett újra, én már nem is tudom hanyadjára, Kata itt a Bitangyó Rádió chatfalán.

csámpáshoz, hogy ez nagyon szép szám. És közben itt van már velünk Hegedűs Juditkám is.

Marco, ain't you tell me? Megtudtam, hogy Csámpás Rozinak is tetszett az előző... Nem, Katának is tetszett az előző dal.

kellemes vasárnap délelőttöt, jó ébredezést, jó főzőcskézést kívánok nektek is.

Sok-sok jó dal van ezen a lemezen, de konkrétan amiért ezt a lemezt megvettem, az ez a zene. Egy igazi rongyos nóta, egy best music. És ezzel a dallal szeretettel köszöntöm már a Bitangyó Rádió csetfalán Szürke Kisegeret is. Szép jó reggel, kellemes hétvégét, jó zenehallgatás, jó csetelés. Na meg egy nagy ölelés és puszim neked is.

Azt nem tudom, hogy közületek van-e olyan, aki esetleg ma ünnepli a születésnapját. De amit tuti biztosan tudok, hogy ezen a napon 160 évvel ezelőtt Szantus János természettudós közreműködésével és igazgatásával megnyílt a budapesti állat- és növénykert.

Boldogságban, mert itt van velünk Zsuzskám, és szép napot, Bundáska, jó Adi, sok fülecskét, kellemes szórakozást mindenkinek, hallgatózom, és a gyöngyvirágaim tegnap volt a keresztelőjük. A gyönyörűségek, de hallod, ez a kis tenyész tisztára nagyon hasonlít rád szerintem. És akkor ezáltal gondolom anyja lánya. Simán látom a huncut mosolyába és szemébe.

Bridget Jones. Jaj, de régen láttam már Bridget Jones-t. Lehet, hogy délután. Bár most elkezdtem nézni a Yellowstone-t előről, mert hát bevallom őszintén, hogy az első alkalommal úgy végigdaráltam a 4 évadot, hogy nem mertem neki futni az 5. Most ilyen memória felfrissítés van, nem nézem folyamatosan, csak így szól a háttérben.

Na jöjjön még egy lemez, aztán egy kicsit pihentetjük a lemezjátszókat. Roderick David Rod Stewart. Grammy-díjas brit énekes, dalszövegíró. És ugye 2016. júliusában a brit királynő születésnapja alkalmából lovagi címet kapott, úgyhogy most már teljesen hivatalosan Sir Rod Stewart.

biztos, hogy most így kapcsiból meg fogom találni azt a lemez, de van egy ilyen szürke is, amelyik ilyen fröcskölt színű. És tulajdonképpen azt azért vettem meg, mert hát ugye olcsó is volt, ilyen azt hiszem, ilyen 1 eurós lemezek maxi között találtuk, még annak idején Hollandiába. És nem volt rossz a zene, ami rajta volt, bár nem konkrétan ezeket a dalokat játszott.

0: És még valami. Az öreg székely asszony azt mondja az urának. Te, Albi, ha valamelyikünk hamarabb fog meg, én úgy lett beköltözök a városba. Basszus, elfelejtettem rögni.
1: És elfelejtem mindig. Viszont hoztam nektek egy duettet. Shakira és Ed Sheeran együtt koncerteznek.

Nem, ő azt mondja, hogy basszus, elfelejtettem nevetni. Basszus, elfelejtettem levágni én, de ezt ő azt mondja, hogy elfelejtettem nevetni. Azt nem tudom, hogy miért van rajta különben ez.

kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól állnak egymással. Mind hangilag, mind a színpadon nagyon kellemes látvány, és úgy elgondolkodtam, ahogy néztem ezt a videóklippet. Ez milyen fantasztikus érzés lehet, és tényleg ribabőrös lesz az ember tőle, ha jól belegondolt. Tehát milyen fantasztikus érzés lehet ennyi ember előtt koncertet tartani, és megmaradni józannak, és nem drogosnak.

Kedves Bitang Jó Rádió hallgatók, főleg csetesek, főleg azok, akikkel találkozni szoktunk egymással, megnyugtatásként közlöm, hogy hála a jó Istennek, nem találtak tikáik, nejlonkát. Egyelőre megúsztuk,

az igazság, hogy a 80-as években sokkal könnyebb volt, és jobb volt hülyét csinálni magunknak, hiszen azt csak mi láttuk, barátok, és nem került ki a Facebookra, meg mindenféle különböző internetes platformra. Úgyhogy én már így óvatos vagyok, én belőlem már nagyon nehéz hülyét csinálni.

Egyszer volt egy kérésem, kívánságom, hogy ne kerüljön ki a Bitangyó Rádió csoportba a fényképek, amiket készítünk. Azt is elárulom, hogy miért nem. A zöme, a nagy többsége úgyis ismerősöm, tehát láthatja nálam, vagy náluk.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm dr. Annánkat, és itt vagyok a háttérben, hallgatlak, mert főzök.
1: Elkenődve nyúl.
0: Mi finomat főzöl?
1: Végig
0: arcom. Köszönöm, hogy itt vagy.

0: ha töltött pulyka mell.
1: Nyár, a parton a lábnyom, azt hitték
0: Rácz Gergő. És most nem Orsovai Renivel, most nem ilyen nyálzenem, hanem egy kimondottan kellemes dalocska.
1: Vezessél, terelgesd a számat.
0: Terelgesd a számat.

Ez nagyon jó. Vannak ezek az üdítők, tudjátok, aminek föltépítek a kupakját, és akkor van benne üzenet. Szürke kisegérnek. Az van beleírva, hogy szaggatunk együtt, no kedli.

0: Én azt ígértem nektek az én reklámomban, hogy 9:30-ra jövök, és 00:30-ig itt leszek veletek.
1: Csak a szépre, csak a jóra én.
0: Aztán majd 16-tól 18 óráig vár benneteket Gébelen.
1: Átírod szépe, így odabenn sose lesz vége.
0: Na, lemezezünk, még két külföldi lemez van ide készítve most per pillanat, aztán érkeznek a nagyon-nagyon retro magyar percek is. Michael Jackson.

A Sony Music 2026-ban kiadott egy dupla válogatás albumot Michael Jackson. Just 18 darab szerepel ezen a dupla albumon. Az enyém vörös nyomású lemez. Lemezek, hiszen hát mind a kettő az. És én erről hoztam most a BT

ébredt, ami békatkánk is. Hogy te is piacon voltál? Nejlonka szerzőkörúton? Na puszi drága, nagy ölelés, köszönöm, hogy itt vagy.

képzeld el, kedves Békatka, hogy ezek a Rinaldok, Maskura és Rika és Joe Papa piacolni voltak, és állítólag nejlonkát akartak venni mindenkinek. De hála Isten, nem kaptak.

0: 80-as és a felejthetetlen 90-es. Hazai csapatok és külföldi.
1: Hétezertől napjainkig a legjobb remixek. És feldolgozások. Hát voltak már napjaink, volt 80-as, volt 90-es, de még nem jöttek a nagyon-nagyon retro magyar percek. Hát majd most.

0: kis szöveg. És az érdekesség az, hogy 80 valamennyiben is így éreztem már.
1: Néhány őszinte szó kéne végre már.
0: Korda György.
1: Minden harag.
0: És a néhány őszinte szó itt a nagyon retró magyar percekben.

0: figyeljetek, fiúk! Igazán csak azok boldogok, akit szeretnek az asszonyok.
1: Bárhol ész a földön, falon vagy városban,
0: Kós János,
1: lakhatsz tornyos házban,
0: akit szeretnek a lányok.

Azt írják a lányok a cseten, hogy jók ezek a régi dalok, meg hogy Nefertiti írja, hogy őt megnyugtatja. Olyan szép emlékek jönnek elő. Tiszta liba bőr vagyok ettől a daltól. Nagymamám nagyon nagy kedvence volt. Zárai Márta, Vámosi János, és a Gyöngyhalász itt a Bitangyó Rádióban.

Ezek voltak a nagyon retro magyar percek. De az időben nem jövünk még nagyon előrébb. Jön a király. Elvis Presley. Can't help.

Csak egy nagyon jó kis idézete. Az ember nem olyan, mint a képen az arca. Mert a szíve és a lelke nem lehet rajta.

mindig lemezeket pörgetek. Na, jöjjünk egy kicsit előrébb az időben.

maskurám, hogy ezeket a régi magyar zenéket annak idején Szallagos Magnóval pörgetve hallgatták. Volt nekünk is, de ugye 79-ben került hozzánk az a bizonyos Studio 7000 lemezjátszó Magnó Rádió, amit annak idején a nagymamám Svájcból hozott be a fiától, és hát onnantól kezdve ugye a lemezjátszóé volt a főszerep.

És közben nézegetem itten a Discogson, hogy nekem milyen lemezem is van. Ugye 89-ben járunk. És nem is válogatás lemez. Egyszerűen olyan sok jó zene született erre a lemezre, erre az albumra. Többek között rajta van ugye a Requiem, a Highland Desire, ugye a most hallható London Night, Dance, Dance, Dance. Szóval sok jó zene van rajta.

közben ugye most jutottam el oda, hogy ránézzek rá pillanat, csak a Messenger üzenetekre is, és írja a Szituska, hogy nagyon kellemes zenék, bár én nem ismerem, szégyellem is József énekli rétes sütés közben. Nyami, milyen rétes készül?

Ők egy amerikai diszkó, jazz, R&B, soul, funky együttes. Cool on the gang. Na ez viszont egy dupla lemezes válogatása.

Hát kedves János, hogyha elmész Marcali mellé Mesztegnyőre, akkor szerintem biztos, hogy jó szívvel megkínálnak szituskájék. Békatkának is ugyanezt tudom javasolni, ő túrósat szeretne. Én nagyon szeretem a megyest is, a megyes mákost is, a túróst is, a káposztást is, a tököst is, a sütőtököst. A más rétes. Musukánál császármorzsa készül. Szerintem Annánál is már erősen rotyog, bármit is készít, mert már ráír tánc

Na figyelj, Békatka, ezt a lemezt, amit majd most hallani fogsz, tegnap bolháztam. Hát azt nem mondom, hogy nem sercek szó-szó, de... Többek között nagyon sok jó dal mellett és csapat mellett a Depeche Mode is. Enjoy the Silence, és ez repül neked is, mert tudom, hogy szereted, és repül Musukának is.

hirtelen ránéztem az órára, mert János azt írta, hogy puszi a sok jó zenért, de hát remélem, hogy nem elköszön. Mondom, mánya az idő, menni kell. De hát még van egy laza óránk. Legalábbis én azt ígértem nektek, hogy a mai napom 00:30-tól 00:30-ig 3 órában zenélgetek nektek. Azok, akik esetleg nekiállnak ebédelni, jó étvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez.

Nem néztem még utána, hogy hány albumból áll ez a sorozat, de az biztos, hogy legalább négyből. Nekem a kettes és a négyes van meg.

Szóval egy kicsit utána néztem, ez egy 6 lemezes, 90-es évfolyamot külön is komplett sorozatként hirdetik, és a katalógus is megerősíti. Viszont maga a sorozat nem áll meg, van 91, 92 és későbbi kiadások is. Na úgy, hogy lehet ezután vadászgatni ezekre is. Belinda Carlisle.

Szóval értek én mindent, de hol van Tika? Szerintem átment egy másik piacra, nem adja fel a nejlonka projektet.

kérdés az következő. Mennyire vagytok babonásak? Tehát mennyire hiszitek el azt, hogy ha például valaki elsózza az ételt, akkor az tuti szerelmes? Vagy csak ezt így mondjuk, mellé raktam. Ismételünk, hiszen tegnap játszottam. Rázsőr és a Blue Savanna itt a Bitang Jó Rádióban, de nem baj, az ismétlés és a tudás anyja, és hát tegnap sokan nem voltatok itt. Aztán utána majd érkezik egy Bad Boys Blue is. Ez nem volt baki, de ma volt kettő nagy. Fúj!

Hát azt még, hogy te vasárnap délelőtt elmész piacozni, nejlonkát keresni, hogy mikor és hogy verem le rajtad. Puszi ölelés, köszönjük, hogy itt vagy velünk.

Közben szeretettel köszöntöm Angie-nket is, aki most kapcsolódott ide közénk a Bitangyó Rádióba. Jó zenehallgatást kívánok neked, fél egyig tervezek itt.

0: ritmusra fullettünk.
1: Szóval nem maradt az, hogy Bitangó Rádió. Mert ritmusra születtünk. Na hát, és akkor váltok egy kicsit.

közben nagyon nagy szeretettel köszöntöm Bíborkát is. Katának pedig üzenem, hogy bármennyire szeretem Tikát, Maskulát, illetve mindegyik őtöket itt a cseten, kivétel nélkül. Semmilyen AI-os zenét nem fogok leadni. Az én műsoraim az

hát belekotoráztam még egy kicsit ezekben a magyar kislemezekben. Azoknak, akik esetleg lemaradtak ezekről a jó kis magyar retro percekről.

Hát ugye arról volt szó, hogy ha találkozunk 29-én, akkor tök szár fog énekelni, és nekem kell táncolni, mert hogy állítólag ő jól tud táncolni. Szerintetek én meg próbálkozok énekelni, ugye? És hogy állítólag ezt meg kell fordítani. Na nem tudom, Vida Erika, itt van-e még velem, nagyon csöndes vagy?

0: de hol van már a lány?
1: Mihász Gábor.
0: Akit összevesztünk a házunk udvarán. Emlékszem rá.
1: 1981 és a Tessék választani. Emlékeztek erre a műsorra? Szerintem kötelező volt nézni, legalábbis nekem mindenképpen. Mamám nézte. És hát tulajdonképpen én innen ismerem ezt a sok régi, fantasztikus magyar dalt. Mihász Gábor és a te és én.
0: Titokban arra várunk, jönne már egy lány, akit összevesznék így
1: hal. Azt írja Nefertiti, fél időben váltás, melyik fél időben? Ja, az ének és a tánc között, értem már.

Na, akkor jön még egy nagy kedvenc. 1984-ből aztán visszaállunk az újabb zenékre, és hát majd lassan elengedlek benneteket ebédelni és pihenni.

0: Hát reménykedek benne, hogy azért sikerül majd most is az otthonlét alatt összevadászni egy-két kis lemezt, vagy magyar albumot, ami még nincs meg. Hiszen azért boldogan látom, hogy van igény ezekre is.
1: Nyolcalas is a felejthetetlen 99. Hazai csapatok és külföldi előadók.

szét van válogatva minden. És hát ezért tudok nektek keresgélni, és közben, ha nem adok rá hangot, akkor nem fog szólni a zene. Szóval ez volt a harmadik baki a mai napon, mondjuk ez nem volt annyira súlyos, mint az előző kettő. És hát igen, mert hogy nem emlékszem már rá, tehát azért már mikor így 2500 lemeznyi jár az ember,

sok energiám van ebben a lemezezésben, de megmondom őszintén, hogy engem ez, tehát nem csak az, hogy ide jövök hozzátok és nektek zenélek, az is hatalmas nagy öröm és boldogság, és tök jó dolog. Egyrészt

Minden esetre jó étvágyat kívánok mindazoknak, akik már evédelnek, akik esetleg túl van rajta, azoknak kedves egészségetekre. Cheer on. That's the truth. Camera.

Szóval 13 óráig akkor itt vagyok veletek, úgyhogy aki elmegy ebédelni, jó étvágyat kívánok nektek, azoknak, akik pedig még maradnának, nektek további jó zenehallgatás, jó cset.

Kerek 45-ös fordulaton című műsora. 18-20 óráig leszek veletek itt én, Helesen, Vegyesen, és 20 órától pedig Szél és az ő Rockvillám című műsora.

hát, hogy mire is megyek egyedül, ezt ne részletezni. Alexa és a Hello Mr. Szerelem.

Na, hát igen, szóval ennyi, csak be kell írni azt, hogy Pedro a keresőbe, és már így kidobja a kis mosómat és giffet. Na nézzük, azt mondja, hogy ezen kívül még kettő dalom van hátra, csak még nem tudom, hogy mi lesz a második.

Külön köszönet és hatalmas örülés itt a Bitangő Rádió chat falán aktívan résztvevőknek. Kívánom nektek, hogy legyen olyan a

0: Hi, this is Buddy.
1: I'm Bruno Mars.
2: This is Kylie Minogue.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitamjú Rádió.
0: Mi így szeretném.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány. Kapitány.

Tangó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

a 80-as. Kilencvenes.

Ellen dalok felfedezése a Bitang Jó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitang Jó Rádióban. A Bitang Jó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat
6: még több zene!

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Vitamin Rádió.
3: Blues on Air. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél,
7: még több zene.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is, ha mit a New Level.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretnék. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így?

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.